Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tómalo, tóm